0: Nejvíc 90.
1: Nejvíc 90. v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Nonstop. Nonstop. V českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Nonstop. Nonstop. Stop, man. Hey, yo, stop.